0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Munkában az országgyűlés. Jönnek az elnyugták a NAV-hoz, Zánkán táboroznak a gyerekek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elkezdődött az őszi ülésszak. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. Emellett összegezte az elmúlt hónapok döntéseit, például az öregségi nyugdíj minimum emelését, vagy az iskolakezdési támogatást. Kitért a nyári energiaválság sikeres kezelésére, majd bejelentette, hogy digitális távmérőhálózatot telepítenek a Dunára, Paksnál. A terveket sorolva egyebek mellett a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását ígérte a kormányfő. Számlahegy a NAV-nál 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtásvállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be az információkat a hivatalhoz. A szeptember 1-én indult új rendszerben az első 3 napon már 20 000 vállalkozást tett eleget kötelezettségének. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Szeptember 25-éig csaknem 17 000 diák érkezik Zánkára. Az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A helyszínen a közösségépítő és élménypedagógiai programok mellett újdonságként rendőrségi járműpark, valamint természettudományos, kulturális és digitális foglalkozások is várják a gyerekeket. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek a vakcinát, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzés szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina.
1: A 36 fokos meleg után jön a fordulat. Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk. Csütörtökön kevés helyütt fog szemerkélni. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Az ország nyugati felén már csak 17 és 23, keleti felén még 24 és 30 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Visszatérhet a hőség. A Tisza víz hiányára keresnek megoldást. Családi nappal ünnepelt a szandaszőlősi iskola. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 8-a van, kedd. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Az enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kevend ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: Magyar és kínai vízügyi szakemberek közösen keresnek hosszú távú megoldásokat a Tisza víz hiányára, írja a szoljon.hu. A folyó helyzete idén nyáron Szolnoknál is komoly gondot okozott. Rekord alacsony vízállást mértek, és az ivóvízellátás biztonsága érdekében úszó vízkivételi művet, valamint mobil szivattyúkat telepítettek. A most indult 3 éves együttműködésben a Tisza és egy hasonló problémákkal küzdő kínai folyó vízgazdálkodási tapasztalatait vetik össze. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet több vizet megtartani és jobban elosztani, valamint hatékonyabban kezelni az aszályos időszakokat és a hirtelen érkező nagy víztömegeket. Hagyományos családi napjával ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a szandaszőlősi általános iskola, számolt be a szoljon.hu. Az őszi vigasságon a diákok, szülők és pedagógusok közösen töltötték az időt. Az osztályok főzőversenyén a bográcsos ételek mellett grillezett és tárcsán készült fogásokkal is készültek. A gyerekek aszfaltrajzoláson és hajfonó versenyen indulhattak, illetve újrahasznosított anyagokból készült ruhákat is bemutattak. A családokat sport és ügyességi feladatok is várták. Újdonságként pedig a virtuális kajakozást is ki lehetett próbálni. Tovább tart az extrém kisvizes időszak a Tiszán. Szolnoknál hétfő reggel mínusz 340 cm-es vízállást mértek, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. A folyó szintje alig változik, és továbbra sem érkezett számottevő csapadék a térségbe. A Tiszató vízszintje kiskörénél 610 cm, ennél alacsonyabbra már nem engedhetik a nyári vízszintet. A tározóban ezért nincs olyan víztartalék, amelyet még fel lehetne használni. A vízügyi igazgatóság már korábban korlátozta a mezőgazdasági vízfelhasználást. Jelenleg az engedélyezett mennyiség felét lehet kivenni. A korlátozás betartását fokozottan ellenőrzik. Több kisújszállási oktatási intézményt is felújítanak. A fejlesztések összértéke meghaladja a 343 millió forintot, írja a szoljon.hu. Az új tanévre elkészült a Móricz Zsigmond gimnázium főépületének és kollégiumának korszerűsítése, valamint a Kossuth Lajos általános iskola tornaterme is. A munkák azonban ezzel nem értek véget. Jelenleg a művészeti iskolában és a Kádas György egymi kollégiumában dolgoznak. Utóbbi a mostani fejlesztések legnagyobb beruházása, 185 millió forintot fordítanak rá. Az iskolák környezetét is rendbe tették. Az iskola kezdése elkészült a gimnázium és a református templom előtti járda felújítása. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében, és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét halljuk.
4: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Karikó Katalin, Nobel-díjas kutatóbiológus kapta idén a Szolnok díszpolgára címet, írja a szoljon.hu. A Szolnokon született tudóst az mRNS technológia területén végzett kutatói munkájáért és nemzetközi eredményeiért tüntették ki. Karikó Katalin nem tudott személyesen részt venni a díjátadón. Az elismerés november 12-én a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvényen veszi át a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A kutató 2023-ban kapott orvosi élettani Nobel-díjat az mRNS alapú vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésekért. Teljesen felújítják a kispirosként ismert motorvonatokat a szolnoki járműjavítóban. A szoljon.hu beszámolója szerint a régi piros vonatokat kékre festik, kicserélik a motorjukat, klímát szerelnek beléjük és utasterük is megújul. Új üléshúzattal, ledes világítással és kerékpártartóval is felszerelik őket. Szolnokon évente 25 ilyen motorvonatot korszerűsítenek. A járműjavítóban emellett új intercity kocsik is készülnek, havonta 3. Az üzem a Magyar Vagon 7 telephelye közül a legnagyobb. A vállalat 1600 dolgozójából 1100-an Szolnokon dolgoznak. Szolnokon 80 éve nem volt olyan meleg az augusztus, mint idén, írja a szoljon.hu. A havi középhőmérséklet bő 26 fok volt, csak nem 5 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Augusztus 6-án 40,2 fokot mértek, ami az új helyi rekord lett. A forróságot kevés eső kísérte. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén augusztusban a szokásos csapadékmennyiség kevesebb, mint harmada hullott. A nyár egészében is tovább nőtt a csapadékhiány, április elejétől augusztus végéig pedig mindössze a sok éves átlag körülbelül harmadának megfelelő eső esett. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
5: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tüszögés, köhögés esetén az, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor utána dobjuk ki, mossunk a kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, szép jó reggelt kívánok! Szeptember 8-dik napján, az évből egyébként a mai a 251-dik. Kedd van, Adrien Mária napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Nem sokára Coolio, előtte még Nagy Ricsi, most pedig DJ Antoine és a Welcome to Saint-Tropez jön. 10 perc elmúlt 6, jó reggelt, jó utat, jó készülődést, ha már is van közlekedési hír. Várom 0620 55 55 155, Max Emlevente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 8-a kedben, a szellemi és testi frissesség a fókuszban, mert hogy ma van az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja, és a fizioterápiái is. Ha pedig már is van közlekedési info, jöhet a 0620 55 55 155-re. Az biztos, hogy most Nelly mellé pattanunk be. Jön a Ride With Me a Besten. Jó reggelt!

0: Rest FM, a legjobb zenék. Folytatódik a nyárias szeptember. A héten holnap lesz a legmelegebb, visszatér egy picit a kánikula, aztán csütörtökön hideg front vet véget ennek. Részletek a hírek végén, amelyet majd Britney és Madonna közösen követ. Mindjárt fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Visszatérhet a hőség. A Tisza vízhiányára keresnek megoldást. Családi nappal ünnepelt a szandaszőlősi iskola. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 8-a van, kedd. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kellene ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: Magyar és kínai vízügyi szakemberek közösen keresnek hosszú távú megoldásokat a Tisza vízhiányára, írja a szoljon.hu. A folyó helyzete idén-nyáron Szolnoknál is komoly gondot okozott. Rekord alacsony vízállást mértek, és az ivóvízellátás biztonsága érdekében úszó vízkivételi művet, valamint mobil szivattyúkat telepítettek. A most indult 3 éves együttműködésben a Tisza és egy hasonló problémákkal küzdő kínai folyó vízgazdálkodási tapasztalatait vetik össze. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet több vizet megtartani és jobban elosztani, valamint hatékonyabban kezelni az aszályos időszakokat és a hirtelen érkező nagy víztömegeket. Hagyományos családi napjával ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a szandaszőlősi általános iskola, számolt be a szoljon.hu. Az őszi vigasságon a diákok, szülők és pedagógusok közösen töltötték az időt. Az osztályok főzőversenyén a bográcsos ételek mellett grillezett és tárcsán készült fogásokkal is készültek. A gyerekek aszfaltrajzoláson és hajfonó versenyen indulhattak, illetve újrahasznosított anyagokból készült ruhákat is bemutattak. A családokat sport és ügyességi feladatok is várták. Újdonságként pedig a virtuális kajakozást is ki lehetett próbálni. Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
4: Take it down. It's me against the music. It's just me and me.

Best FM a legjobb zenék, a ma reggel is friss. Itt-ott 5 fok körül van csak a maximum, de a legtöbb helyen 11-nehány fok, így kora reggel. A maximum ma egy fokkal több lesz, mint tegnap, 28-34, holnap 31-36 fokos kánikulára készülhetünk, amelyet majd csütörtökön egy hideg front szüntet meg. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Craig David és Sting párosa, Rise and Fall a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vége van a nyárnak, az iskolába indulókra hűvös reggelek várnak. Most már pulcsi, vagy egy vékonyabb őszi-tavaszi Jackie jól jön. Részletes időjárás jelentéssel pedig a hírek is érkeznek pillanatokon belül, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Red Hot Chili Peppers-től. Vagy Ekütölés a New Level Empire-től.
2: Tekintet tisztul, könnyű a tested, ha ezt kerested, a tied az érdem.
1: Hívható SMS Viber, ha dugó baleset lenne, 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ingyenes HPV elleni védőoltás. Extrém alacsony a Tisza Szolnoknál. Iskolafejlesztések Kisújszálláson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni, elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Tovább tart az extrém kisvizes időszak a Tiszán. Szolnoknál hétfő reggel mínusz 340 cm-es vízállás mértek. Közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A folyó szintje alig változik, és továbbra sem érkezett számottevő csapadék a térségbe. A Tiszató vízszintje Kiskörénél 610 cm, ennél alacsonyabbra már nem engedhetik a nyári vízszintet. A tározóban ezért nincs olyan víztartalék, amelyet még fel lehetne használni. A vízügyi igazgatóság már korábban korlátozta a mezőgazdasági vízfelhasználást. Jelenleg az engedélyezett mennyiség felét lehet kivenni. A korlátozás betartását fokozottan ellenőrzik. Több kisújszállási oktatási intézményt is felújítanak. A fejlesztések összértéke meghaladja a 343 millió forintot, írja a szoljon.hu. Az új tanévre elkészült a Móricz Zsigmond gimnázium főépületének és kollégiumának korszerűsítése, valamint a Kossuth Lajos általános iskola tornaterme is. A munkák azonban ezzel nem értek véget. Jelenleg a művészeti iskolában és a Kádas György egymi kollégiumában dolgoznak. Utóbbi a mostani fejlesztések legnagyobb beruházása, 185 millió forintot fordítanak rá. Egyelőre meleg, napos időre készülhetünk térségünkben. Napközben kevés felhő zavarhatja a napsütést. A legmelegebb órákban 31-33 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Jelentős csapadék még nem valószínű. A nyárias idő azonban már csak rövid ideig marad velünk. A hét második felére hideg front ér el bennünket, és egyre több helyen eredhet el az eső.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 8-án, kedden, Adrien Mária napján sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Ma és holnap még nyár lesz, aztán csütörtökön bekopog az ősz. Az óra a nyár aláfestő zenéjével indul. Apró Medúza, Pasilda, 7 óra elmúlt, Max Szemlövente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 8-a van, 1846-ban Nagy Károlyban először találkozott Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, és napra pontosan egy évvel később házasságot is kötöttek. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, és aki szerelmes és szabad, azzal madarat lehetne fogatni. I'm Like a Bird, Nelly Furtado dala folytatja a kedreggelt, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, jó utat! Best FM. Best FM. Best FM. A leg

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy pulcsi vagy egy vékonyabb Jackie már elfér a gyereken, és rajtunk is, ha elindulunk iskolába, munkába. Friss a reggel, de napközben még ma és holnap meleg lesz, csütörtökön hideg front jön. Részletek a hírek végén rögtön 7:30, az Aesop bézdalát indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ritkábban kapnak segítséget a nők. Rekordmeleg augusztus Szolnokon. Megújulnak a kispirosok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 8-a van. Kedd. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében, és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Szolnokon 80 éve nem volt olyan meleg az augusztus, mint idén, írja a szoljon.hu. A havi középhőmérsékletből 26 fok volt, csaknem 5 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Augusztus 6-án 40,2 fokot mértek, ami az új helyi rekord lett. A forróságot kevés eső kísérte. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén augusztusban a szokásos csapadékmennyiség kevesebb, mint harmada hullott. A nyár egészében is tovább nőtt a csapadékhiány, április elejétől augusztus végéig pedig mindössze a sok éves átlag körülbelül harmadának megfelelő eső esett. Teljesen felújítják a kispirosként ismert motorvonatokat a szolnoki járműjavítóban. A szoljon.hu beszámolója szerint a régi piros vonatokat kékre festik, kicserélik a motorjukat, klímát szerelnek beléjük és utasterük is megújul. Új üléshúzattal, ledes világítással és kerékpártartóval is felszerelik őket. Szolnokon évente 25 ilyen motorvonatot korszerűsítenek. A járműjavítóban emellett új intercity kocsik is készülnek, havonta 3. Az üzem a Magyar Vagon 7 telephelye közül a legnagyobb. A vállalat 1600 dolgozójából 1100-an Szolnokon dolgoznak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 8-án, kedden, Adrien Mária névnap van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 1971-ben a mai napon született David Arquette, amerikai színész. Leghíresebb szerepe a Sikoly filmek sheriffje, egykori felesége, a jó barátok Monikája, Courtney Cox. 1979-ben ezen a napon született Pink, Grammy-díjas amerikai énekesnő, az utóbbi 20 év egyik legsikeresebb női előadója. Now, 1987. szeptember 8. megszületett Wiz Khalifa, amerikai rapper, dalszerző. Charlie Puth-tal közös dala a Paul Walker emlékére írt See You Again egy időben a YouTube legnézettebb videója volt. Ma lenne 37 éves Avicii, svéd elektronikus zenész, producer, a 2010-es évek egyik legsikeresebb DJ producere. A sort a 2002-es születésű Gaten

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kriszti írja, jók a zenék, így könnyebb volt a dugóban araszolni, már túljutottam rajta, az M7-esen befelé Török Bálintnál autós és motoros ütközött, kb. 5 kilométeres a dugó. Köszönjük, Kriszti! Rögtön 8 óra, úgyhogy a legfrissebb hírekkel folytatjuk, aztán hamarosan a United-dal. És a Fét leszel is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Visszatérhet a hőség. A Tisza víz hiányára keresnek megoldást. Családi nappal ünnepelt a szandaszőlősi iskola. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 8-a van, kedd. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kellene ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: Magyar és kínai vízügyi szakemberek közösen keresnek hosszú távú megoldásokat a Tisza vízhiányára, írja a szoljon.hu. A folyó helyzete idén nyáron Szolnoknál is komoly gondot okozott. Rekord alacsony vízállást mértek, és az ivóvízellátás biztonsága érdekében úszó vízkivételi művet, valamint mobil szivattyúkat telepítettek. A most indult 3 éves együttműködésben a Tisza és egy hasonló problémákkal küzdő kínai folyó vízgazdálkodási tapasztalatait vetik össze. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet több vizet megtartani és jobban elosztani, valamint hatékonyabban kezelni az aszályos időszakokat és a hirtelen érkező nagy víztömegeket. Hagyományos családi napjával ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a szandaszőlősi általános iskola, számolt be a szoljon.hu. Az őszi vigasságon a diákok, szülők és pedagógusok közösen töltötték az időt. Az osztályok főzőversenyén a bográcsos ételek mellett grillezett és tárcsán készült fogásokkal is készültek. A gyerekek aszfaltrajzoláson és hajfonó versenyen indulhattak, illetve újrahasznosított anyagokból készült ruhákat is bemutattak. A családokat sport és ügyességi feladatok is várták. Újdonságként pedig a virtuális kajakozást is ki lehetett próbálni. Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Még a hírek előtt Kriszti jelezte, hogy baleset történt az M7-esen Budapest felé Török Bálinnál, és hogy 5 kilométeres a dugó. Azóta történt még egy a közelben, csak a másik oldalon, tehát a Balaton felé vezető oldalon. Tárnoknál egy kis teherautó a szalagkorlátnak csapódott, ott is alakul a dugó. Köszönjük szépen mindenkinek az infókat, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. 4 perc elmúlt 8, szeptember 8, Adriennek, Máriák szülinaposok sok boldogság. Maxim Levente vagyok, és indítom a Gadzsó dalát.
3: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok! 4-9 környékén van pár baleset, sajnos a 71-es főúton három autó ütközött Keszthely közelében, a 104-es kilométernél teljes útzárban. M7-es Budapest felé Török Bálinnál autós és motoros ütközött, mögöttük 5 kilométeres a dugó, a másik oldalon Tárnoknál a Balaton felé egy platós kisteherautó a szalagkorlátnak csapódott. Ott is egy sávon halad a forgalom, és 2 kilométeres a dugó. Jó utat, ha közlekedési hír van, báró én is. 0620-55-55-155. Mindjárt hozom a Faithless klasszikusát, az Insomniát, előtte még a Blaha Louisiana is zenél, most pedig jön a Razor Kicks, és a Down with the Trumpets. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Ez volt a Fateless Insomniája 1996-ból. Insomnia, mint álmatlanság, egyébként a leghosszabb ébrenlét hivatalos világrekordját egy Robert McDonald nevű fickó tartja, aki 1986-ban 18 napot, 21 órát és 40 percet töltött alvás nélkül, a végén már halucinált és minden baja volt. Aztán a Guinness 97-ben végleg törölte és megszüntette ezt a kategóriát, mivel az alvás megvonás rendkívül egészségtelen és közvetlen életveszélyt jelent a kísérletezőkre. Rögtön 8:30, jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk a Spice Girls-zel. See you be there, a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ingyenes HPV elleni védőoltás. Extrém alacsony a Tisza Szolnoknál. Iskolafejlesztések Kisújszálláson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Tovább tart az extrém kisvizes időszak a Tiszán. Szolnoknál hétfő reggel -340 cm-es vízállást mértek, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. A folyó szintje alig változik, és továbbra sem érkezett számottevő csapadék a térségbe. A Tiszató vízszintje kiskörénél 610 cm, ennél alacsonyabbra már nem engedhetik a nyári vízszintet. A tározóban ezért nincs olyan víztartalék, amelyet még fel lehetne használni. A vízügyi igazgatóság már korábban korlátozta a mezőgazdasági vízfelhasználást. Jelenleg az engedélyezett mennyiség felét lehet kivenni. A korlátozás betartását fokozottan ellenőrzik. Több kisújszállási oktatási intézményt is felújítanak. A fejlesztések összértéke meghaladja a 343 millió forintot, írja a szoljon.hu. Az új tanévre elkészült a Móricz Zsigmond gimnázium főépületének és kollégiumának korszerűsítése, valamint a Kossuth Lajos általános iskola tornaterme is. A munkák azonban ezzel nem értek véget. Jelenleg a művészeti iskolában és a Kádas György egymi kollégiumában dolgoznak. Utóbbi a mostani fejlesztések legnagyobb beruházása, 185 millió forintot fordítanak rá. Egyelőre meleg, napos időre készülhetünk térségünkben. Napközben kevés felhő zavarhatja a napsütést. A legmelegebb órákban 31-33 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Jelentős csapadék még nem valószínű. A nyárias idő azonban már csak rövid ideig marad velünk. A hét második felére hideg front ér el bennünket, és egyre több helyen eredhet el az eső.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Az egész internet az olasz nagydíj új trófeáján röhög. A kupa úgy néz ki, mintha 5-6 mosatlan edényt egymásra pakoltak volna, és ebből építettek volna tornyot. És míg a szurkolók kiakadtak a bizarr dizájnon, az internet ezen nevet napok óta. Mennyire bizarr? A címe a következő dalnak, OMC, How Bizarre, 1 perccel 3.49 után a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Best FM-en. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ritkábban kapnak segítséget a nők. Rekordmeleg augusztus Szolnokon. Megújulnak a kispirosok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 8-a van. Kedd. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében, és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
2: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Szolnokon 80 éve nem volt olyan meleg az augusztus, mint idén, írja a szoljon.hu. A havi középhőmérsékletből 26 fok volt. Csaknem 5 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Augusztus 6-án 40,2 fokot mértek, ami az új helyi rekord lett. A forróságot kevés eső kísérte. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén augusztusban a szokásos csapadékmennyiség kevesebb, mint harmada hullott. A nyár egészében is tovább nőtt a csapadékhiány, április elejétől augusztus végéig pedig mindössze a sok éves átlag körülbelül harmadának megfelelő eső esett. Teljesen felújítják a kispirosként ismert motorvonatokat a szolnoki járműjavítóban. A szoljon.hu beszámolója szerint a régi piros vonatokat kékre festik, kicserélik a motorjukat, klímát szerelnek beléjük és utasterük is megújul. Új üléshúzattal, ledes világítással és kerékpártartóval is felszerelik őket. Szolnokon évente 25 ilyen motorvonatot korszerűsítenek. A járműjavítóban emellett új Intercity kocsik is készülnek, havonta 3. Az üzem a Magyar Vagon 7 telephelye közül a legnagyobb. A vállalat 1600 dolgozójából 1100-an Szolnokon dolgoznak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most, azaz 2026. szeptember 8-án, 2026, nem 2046, mégis azt olvasom, nem vicc, robotok tüntettek Varsóban a mesterséges intelligencia szabályozásáért. Éppen ezért mi ebben az órában is visszamegyünk az AI, sőt az internet előtti korba, a 90-es évek elejére, például egy kicsit később majd az Allianz-etnékkel. Énekel Lady Gaga, nem sokára jön az ATV, most pedig segindítja az órát az It Wasn't Me-vel. 4 perc számolt 9, hello, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék lecsengőben van, a kedreggeli csúcsforgalom, de még mindig nagy a forgalom az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál, az M0-áson az M1-es felé Becsés térségében, a 10-es főúton befelé és az M3-as fővárosi bevezető szakaszán is. Hívható SMS Viber számunkra, várom a további közlekedési infókat, 0620 55 55 155. Mindjárt a Well Hello, előtte még Lady Gaga, most pedig Desiree jön, és a You Gotta Be a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az e-bookokhoz vagy a digitális árcédulákhoz hasonló elektromos papír tájékoztató érkezik a megállókba a papíron kiragasztott menetrendek helyett. A technológia elhozza a dinamikus utas tájékoztatást a busz megállókba és a kisforgalmú vasúti megállóhelyekre. A MÁV volán csoport megállóiban már jó pár helyen tesztelik az e-papír technológiát, melynek köszönhetően nem kell böngészni a járat indulási idejét, mert mindig a következő buszok, vonatok látszanak, de a késésekről, járatkimaradásról is jönnek a központból a jelzések. Sőt, a kijelző mindezt akár fel is olvassa. Maga a technológia nagyjából 2 évtizede létezik, és külföldön már 10 éve kezdték alkalmazni az utas tájékoztatásban. Eddig összesen 30 busz megállóba telepítettek fekete-fehér vagy színes e-papír kijelzőket, például Budapesten, Tihanyban, Szekszárdon, Székesfehérváron, Érdemgyöngyösön vagy Aszódon. Egyre pontosabban tájékozódhatunk tehát a menetrendekről, de azt, hogy a jó irányba tartó járatra szálljunk föl, az még mindig rajtunk múlik. Move in the right direction, a Gossip dala folytatja a kedreggelt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejtése.

0: Best FM a legjobb zenék, lassan véget ér a kedreggeli csúcs. Azért érdemes még figyelni az M7-esen Letenye felé Székesfehérvár térségében, ahol kaszálnak, az 59-es kilométertől néhol lezárják a belső sávot, lassabb haladásra kell készülni. Szeptember 8-án kedden pedig még tart a nyár, de már csak holnapig, csütörtökön hidegfront vet véget a kánikulának, amely ma még 30 fok körüli maximumot, holnap 30 fok fölött, akár 35 fokot is eredményezhet. Csütörtökön pedig már csak 24-30 fok között alakul a maximum. 30 fok persze az ország délkeleti részén a szokásosan legmelegebb helyeken lesz majd, de a 25 lesz általánosabb. És hát némi csapadék is érkezik, reméljük bőségesen. A folytatásban pedig az óra végéig biztosan halljuk még Sheryl Crow-t, jön a Follow the Flow mindjárt, most pedig a Matchbox 20 és a How Far We Come a Besten.
1: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A milleniumi nosztalgia tehát folytatódik 10 után is, és ha már szóba került, hallgassuk meg konkrétan a New Millenniumot a Topaz-től. De jön például a VIP is. Keresem a hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Visszatérhet a hőség. A Tisza vízhiányára keresnek megoldást. Családi nappal ünnepelt a szandaszőlősi iskola. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 8-a van, kedd. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Az enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: Magyar és kínai vízügyi szakemberek közösen keresnek hosszú távú megoldásokat a Tisza vízhiányára, írja a szoljon.hu. A folyó helyzete idén nyáron Szolnoknál is komoly gondot okozott. Rekord alacsony vízállást mértek, és az ivóvízellátás biztonsága érdekében úszó vízkivételi művet, valamint mobil szivattyúkat telepítettek. A most indult 3 éves együttműködésben a Tisza és egy hasonló problémákkal küzdő kínai folyó vízgazdálkodási tapasztalatait vetik össze. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet több vizet megtartani és jobban elosztani, valamint hatékonyabban kezelni az aszályos időszakokat és a hirtelen érkező nagy víztömegeket. Hagyományos családi napjával ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a szandaszőlősi általános iskola, számolt be a szoljon.hu. Az őszi vigasságon a diákok, szülők és pedagógusok közösen töltötték az időt. Az osztályok főzőversenyén a bográcsos ételek mellett grillezett és tárcsán készült fogásokkal is készültek. A gyerekek aszfaltrajzoláson és hajfonó versenyen indulhattak, illetve újrahasznosított anyagokból készült ruhákat is bemutattak. A családokat sport és ügyességi feladatok is várták. Újdonságként pedig a virtuális kajakozást is ki lehetett próbálni. Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként egy napsütéses Funky Deep House a napfényes kaliforniai Los Angelesből, Eric Wickmantől és James Donaldsontól, azaz a Deep Swing Duo-tól. 2001-es In The Music című dalukat indítom. 4 perc elmúlt 10, hello, jó munkát, jó utat, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Így van, mert hogy ma is van nap. Best FM a legjobb zenék, a tegnap után ma kedd van, ami azt jelenti, hogy a tegnapi Classic House szettet, amit Lauer Krisztiántól hallottunk ma, a Night Shift-ben, a Best FM esti mix műsorában egy jó kis funky összeállítás követi. Hattól a házigazda White Boy elemezjátszóknál, 7 és 8 között. DJ Hangya hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky trackjeit, most pedig Sophie B. Hawkins jön.

0: Rest FM, a legjobb zenék dolgoznak az M0-áson, az M3-as és az M2-es között a Megyeri híd felé vezető oldalon. 1-2 kilométeren torlódik a pálya, és több helyen is torlódást okoz az 52-es főúton zajló munkálat. Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra, hosszabb menetidőre kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kis burkolatjelfestés, egy kis növényzetgondozás, de semmi komoly dugó vagy baleset szerencsére. Ha van közlekedési info, a hírek alatt is várom, 0620 55 55 155. A délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd a Savage Garden-t. És jön az Embertelen dal is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. Diákoktól várnak dokumentumfilmeket a székesfehérvári szemlére. Délutára már elég meleget ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. A Szent István vidékfejlesztési program keretének felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Egyebek mellett erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a program először 10 térségben indul meg, országosan a kezdeti szakasz értékelése után vezetik be. Ettől függetlenül megtartják a Magyar Falu programot és a versenyképes járások programját is, közölte a kormányfő az országgyűlésben. A parlament egyébként ma több határozatot is hoz, emellett megválaszthatja a független közmédia testület tagjait és elnökét. Elkezdődik a 2026-os központi költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája is. Súlyos repülőbaleset történt Miami-ban. Egy Puerto Rico felől érkező teherszállító gép tegnap túlfutott a leszálló pályán, több járműnek is nekiütközött, majd az orrára borult, kigyulladt és nagy lánggal égett. A szerencsétlenségben legalább 5 meghaltak, 3 ember válságos, 2 súlyos állapotban van. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét órákra lezárták. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók legfeljebb 10 perces alkotásokkal nevezhetnek. A legjobb filmeket bemutatják a Székesfehérvári Filmfesztiválon is, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
2: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a bejelentkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Úgy tűnik, a vénasszonyok nyara egyelőre folytatódik, de már közel a lehűlés. Jönnek is a részletek a várható időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt derült, napos, száraz időre készülhetünk. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A holnap is derült idővel kezdődik, aztán délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, nappal mindenhol 30 fok fölé melegedhet a levegő. Csütörtökre keleten is megnövekszik a felhőzet és sokfelé való színű csapadék. Lehűlés kezdődik, délután 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az Ausztrál Duótól, a Madison Avenue-től, és rögtön egy szakítás és egy számunkérés kellős közepébe csöppenünk. Ki a fene vagy te, kéri számon hűtlen pasiát a Choicy. Who the hell are you? Ezzel indul az óra, jön nem sokára a Seal és a Kiss from a Rose, a No Doubt az It's My Life-val és Rihanna is az SOS-szel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 11. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, ahogyan az akciófilmekben szokták mondani, amikor a történet helyszínt vált, Sydney, Ausztrália. A dátum pedig 1996. május 27, akkor jelent meg a Savage Garden Duo, azaz Darren Hayes és Daniel Jones, I Want You című slágere, mely hazájában és az amerikai Billboard 100-as listáján is a negyedik helyig jutott.

0: Best FM. This thing right here. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM a legjobb zenék. Közlekedési infók az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak. Félpályás lezárásokra, napközben torlódásokra kell készülni. Ugyanaz a helyzet most per pillanat az M0-áson, az M3-as és az M2-es csomópont között, ahol burkolatjeleket festenek. A Megyeri híd felé tartó oldalon csak egy sáv járható, a torlódás 2-3 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A divákkal, Jennifer Lopezzel és Majoros Ritával indul a délután. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdetnek 10 térségben indul majd a Szent István vidékfejlesztési program. Papírsárkány fesztiválra készülnek Zamárdiban, nyáriasan meleg idő várható. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program, 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csaknem 2200 vidéki települést, körülbelül 1 millió 850 ezer embert segíthet közvetlenül. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Beigel Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavaly évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, mikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Honyód és Balacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
1: Lakóházakat, raktárakat és egy iskolát is találatért hajnalban Kijevben és környékén. Az orosz légicsapásoknak több halottjuk és sebesültjük is van. A rakétákból, drónokból 175-öt fogott el, illetve semmisített meg az ukrán légvédelem. Papírsárkányok lepik majd el az eget Zamárdi felett. A háromnapos égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztiválon szeptember 18-ától égi parádékat, reptetéseket, sárkánykészítő workshopokat tartanak. A közönség ritkán látható repülőszerkezeteket, lebegő szobrokat is megcsodálhat. A felhők többsége elvonul, általában napos időre van kilátás, a csúcsok 28 és 34 fok körül alakulnak, késő estére ebből 18-25 fok marad. Holnap délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, de még nyárias meleg lesz, akár 30-35 fok. Csütörtökön keletre is megérkeznek a felhők, sok felé valószínű csapadék, hajnalban 12-18, napközben pedig már csak 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, mert ugye elmúlt dél most már pár perccel, úgyhogy jöttem beköszönni, meg jó étvágyat kívánni az ebédelőknek, meg hát kellemes napot, kellemes együtt töltött délutánt. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában a legjobb zenék társaságában töltetik a napot. Itt lesz például a Six Winston, The Reacher és a Dashy Goes, most pedig J-Lo indít.
0: Best FM.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek ezen a keddi napon is. Reggel az első pillanatban azt gondoltam, hogy ma már szerda van, valahogy mostanában annyira gyorsan telnek a hetek, bár így, hogy most beléptünk a szeptemberbe talán, és persze a suli kezdés miatt is egy kicsit lelassú sokaknak, de azért megnyugtat, hogy már kedd van, és ezen a délutánon is együtt tölthetünk jó pár órát, remélem, hogy akár munka közben, utazás közben, vagy csak kikapcsolódás közben is a Best FM-et választják, és hogy jól telt a kedd délelőtt, én most próbálom kihasználni így ezeket az utolsó forró napokat, és ilyen nagy mosásokat csinálok, amikor reggel kimosok, és mire hazaérek a munkából, már kb. Minden megszárad, mert hogy annyira meleg van, úgyhogy gyorsan most ilyen ágyneműs, törölközős, nagy mosás volt délelőtt, úgyhogy nagy lendülettel érkeztem, mert higgyék el, egyébként a nagy mosás is zenékkel a legjobb. Úgyhogy ehhez is hozom például George Michael Freedom-ját, de itt lesz majd a Yolanda Be Cool féle Who You Know Speak Americano. Most pedig a Nightcrawlers folytatja a délutánt, én pedig hamarosan közlekedési infokkal jelentkezem. Addig is, push the feeling on, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, George Michael Freedom-ját hallgattuk meg. Az utakon is lehetünk szabadok, de azért csak óvatosan és minden szabályt betartva. Ma is sokan dolgoznak az utakon, úgyhogy vigyázzunk rájuk is, például az M0-áson, mert az északi szektorban az M3-as és az M2-es csomópontja között burkolati jeleket festenek. A 70-es kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás közel 1 kilométeres. 0620-55-55-155, ide pedig megköszönöm, hogyha megírják, ha önök is látnak valamit az utakon, vagy éppen tapasztalnak valamit, de nyugodtan hívjanak fel, ha úgy érzik, hogy úgy könnyebb. Én pedig ma is jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok a Best FM legjobb dalaival.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Olá Ibolya és az Édes Méreg, de jó hír, hogy elröppent egy óra a délutánból, úgyhogy ebéd után vissza kell térni a munkához. Ez lehet, hogy egy kicsit kevésbé jó hír, de ehhez is jönnek a legjobb zenék, úgyhogy senki nem marad egyedül. Jön majd a Faith No More és az Easy.

0: nyugiban induljunk neki, de itt lesz majd Mohamed Fatima is, és a Ragyog a szívem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átlag alatt teljesítettek szövegértésből diákjaink a PISA felmérésen. Orosz diplomatákat utasítottak ki hazánkból. Egyelőre kitart a szeptemberi nyár. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai Lannert Judit szerint. Az oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés terén viszont kicsit az alatt teljesítettek. A nemzetközi felmérés egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. Magyarországon 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány. Ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor, nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték. A szerb hatóságok bukkantak rá, Novi Sadban rejtőzködött, éppen a születésnapján fogták el. A kiadatási eljárás megkezdődött. Tovább csökken a felhőzet, nagyrészt derült, napos, száraz időre készülhetünk. A csúcs hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. A holnap is derült idővel kezdődik, aztán délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, nappal mindenhol 30 fok fölé melegedhet a levegő. Csütörtökre keleten is megnövekszik a felhőzet és sokfelé való színű csapadék. Lehűlés kezdődik, délután 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony egy óra után is csupa-csupa felejthetetlen sláger itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Érkezik mindjárt Melanie C és a Never Be The Same Again. Itt lesz a Faith No More és az Easy No, meg Oroszlán Szonya és a Tépszét. Imádom ezt a zuhany alatt énekelni, tényleg ordítva. Lili Ellen indítja az órát, jön a Smile, én pedig hamarosan felteszem a napkérdését is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, megjöttem a napkérdésével. Azt hiszem, kimondhatom, hogy a kolléganőim is nagyon jó alapul szolgálnak a különböző napi témákhoz, úgyhogy most megint az együtt ebédelés után jöttem egy témával. Mi a legabszurdabb dolog, ami miatt valaha megsértődött ránk valaki? Gondoljuk ezt végig. Mi volt az a legabszurdabb dolog, ami miatt valaki egyszerűen csak megsértődött ránk? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van ilyen. Nekem van egy-kettő olyan dolog, amit nem értek, sőt a mai napig nem tudok, hogy miért sértődött rám meg valaki, de biztos, hogy hát vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nem volt valami nagy ügy az egész. Lehet, hogy ennek utána kellene járni. Most emiatt egy kicsit ezen elgondolom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Szóval mi volt a legabszurdabb dolog, ami miatt valaki megsértődött ránk? Egyébként a gyerekek is jó alapjául szolgálnak ezeknek a témáknak, mert ők aztán tényleg mindenen meg tudnak sértődni, úgyhogy természetesen ezeket az üzeneteket is várom. Mellé pedig a Faith No More dalát hozom. Jön egy kis Easy a Best FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Van egy fontos közlekedési információ, miszerint két autó ütközött az M7-esen Lettenye felé Kápolnásnyék előtt. Az érintett autók a 38-as kilométernél leállósában állnak, úgyhogy csak kisebb lassulás tapasztalható, ezt írták a hallgatóink. Nagyon köszönöm, ha önök is látnak valamit a folytatásban, megköszönöm, ha jelentkeznek az infóval. 0620 55 55 155 a számunk. Mindjárt hallunk még több információt, hiszen jönnek a hírek, aztán időjárás előrejelzés, én pedig utána megyek tovább a legjobb zenékkel. Itt lesz Ricky Martin és a She Bangs.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is megtartják a Teszed akciót. Diákoktól várnak dokumentumfilmeket egy fehérvári szemlére. Nyáriasan meleg idő várható ma is, holnap is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A kezdeti szakasz értékelése után országosan jövő augusztus 20-a után vezetik majd be a programot, amely a tervek szerint csaknem 2200 vidéki települést, körülbelül 1.850.000 embert segíthet közvetlenül. Ismét megyék lesznek a vármegyék és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen és 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra a középiskolások és a felsőoktatásban tanulók legfeljebb 10 perces alkotásokkal nevezhetnek. A legjobb filmeket bemutatják a Székesfehérvári Filmfesztiválon is, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta el rádiónknak Sejben Csilla, a Szemle marketing vezetője.
2: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a bejelentkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: A felhők többsége elvonul, általában napos időre van kilátás, a csúcsok 28 és 34 fok körül alakulnak, késő estére ebből 18-25 fok marad. Holnap délutántól a Dunántúlon már megszaporodhatnak a gomoly felhők, egyre több felé jöhet zápor, zivatar, de még nyárias meleg lesz, akár 30-35 fok. Csütörtökön keletre is megérkeznek a felhők, sok felé valószínű csapadék, hajnalban 12-18, napközben pedig már csak 21-29 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mi volt a legabszurdabb dolog, amiért valaki megsértődött ránk? Ma délután ez a kérdés, jöhetnek a válaszok a folytatásban is a 0620-55-55-155-re, mellé pedig ebben az órában is a legjobb zenék, hogy 2 óra 5 perccel jön Ricky Martin és a She Banks, én Majoros Rita vagyok. Na meg persze, csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek, töltsük együtt a napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mi volt a legabszurdabb dolog, amiért valaki megsértődött ránk? Ma délután erre a kérdésre keresem a választ. Azt írja Peti. A kollégám azért haragudott meg rám, mert nem vettem észre, hogy új szemüvege van. Mondtam neki, hogy de hát ugyanaz a keret. És mondta, hogy igen, de akkor is új. Nincs több kérdésem. Azt írja Gyuri, a párom megsértődött, mert álmomban megcsaltam valakivel. Reggel én kértem bocsánatot. Én azt hittem, hogy ilyen csak a vicces TikTok videókban van. Hát ezek szerint nem. Gábor azt írja, a barátom megsértődött, mert a közös fotó nem őt tegeltem be elsőnek. Mondtam neki, hogy öten vagyunk rajta, azt mondta pont azért. Mi? 0-20, 55-55, 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát tényleg pont ilyen abszurd dolgokra voltam kíváncsiak. Na de önök jönnek, aki még nem írt, jelentkezzen. Én gyanítom, hogy mindenkivel történt már hasonló. Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is, itt pedig a legjobb zenék. Úgyhogy Only Murs, Dance With Me Tonight, ezzel folytatódik a délután. Előtte még itt a CNC Music Factory és a Gonna Make You Sweat, ami garantáltan igazán feltekeri a hangulatot. Itt a Best FM-en.

0: 95.5 Best FM, a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán egy autó a közútkezelő járművébe hajtott. A 134-es kilométernél mindkét forgalmi sávot lezárták, úgyhogy a leálló sávon lépésben lehet csak haladni. A helyszínnel is mögött közel 3 kilométeres a kocsisor. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és ifató telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Visszatérhet a hőség. A Tisza víz hiányára keresnek megoldást. Családi nappal ünnepelt a szandaszőlősi iskola. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 8-a van, Kent. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
3: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, hogy jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kevenni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
2: Magyar és kínai vízügyi szakemberek közösen keresnek hosszú távú megoldásokat a Tisza vízhiányára, írja a szoljon.hu. A folyó helyzete idén nyáron Szolnoknál is komoly gondot okozott. Rekord alacsony vízállást mértek, és az ivóvízellátás biztonsága érdekében úszó vízkivételi művet, valamint mobil szivattyúkat telepítettek. A most indult 3 éves együttműködésben a Tisza és egy hasonló problémákkal küzdő kínai folyó vízgazdálkodási tapasztalatait vetik össze. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet több vizet megtartani és jobban elosztani, valamint hatékonyabban kezelni az aszályos időszakokat és a hirtelen érkező nagy víztömegeket. Hagyományos családi napjával ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a szandaszőlősi általános iskola, számolt be a szoljon.hu. Az őszi vigasságon a diákok, szülők és pedagógusok közösen töltötték az időt. Az osztályok főzőversenyén a bográcsos ételek mellett grillezett és tárcsán készült fogásokkal is készültek. A gyerekek aszfaltrajzoláson és hajfonó versenyen indulhattak, illetve újrahasznosított anyagokból készült ruhákat is bemutattak. A családokat sport és ügyességi feladatok is várták. Újdonságként pedig a virtuális kajakozást is ki lehetett próbálni. Tovább tart az extrém kisvizes időszak a Tiszán. Szolnoknál hétfő reggel mínusz 340 cm-es vízállást mértek, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. A folyó szintje alig változik, és továbbra sem érkezett számottevő csapadék a térségbe. A Tiszató vízszintje kiskörénél 610 cm, ennél alacsonyabbra már nem engedhetik a nyári vízszintet. A tározóban ezért nincs olyan víztartalék, amelyet még fel lehetne használni. A vízügyi igazgatóság már korábban korlátozta a mezőgazdasági vízfelhasználást. Jelenleg az engedélyezett mennyiség felét lehet kivenni. A korlátozás betartását fokozottan ellenőrzik. Több kisújszállási oktatási intézményt is felújítanak. A fejlesztések összértéke meghaladja a 343 millió forintot, írja a szoljon.hu. Az új tanévre elkészült a Móricz Zsigmond gimnázium főépületének és kollégiumának korszerűsítése, valamint a Kossuth Lajos általános iskola tornaterme is. A munkák azonban ezzel nem értek véget. Jelenleg a művészeti iskolában és a Kádas György egymi kollégiumában dolgoznak. Utóbbi a mostani fejlesztések legnagyobb beruházása, 185 millió forintot fordítanak rá. Az iskolák környezetét is rendbe tették. Az iskola kezdése elkészült a gimnázium és a református templom előtti járda felújítása. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
4: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
2: Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében, és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
5: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
2: Karikó Katalin, Nobel-díjas kutatóbiológus kapta idén a Szolnok díszpolgára címet, írja a szoljon.hu. A Szolnokon született tudós az mRNA-s technológia területén végzett kutatói munkájáért és nemzetközi eredményeiért tüntették ki. Karikó Katalin nem tudott személyesen részt venni a díjátadón. Az elismerés november 12-én a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvényen veszi át a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A kutató 2023-ban kapott orvosi élettani Nobel-díjat az mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésekért. Teljesen felújítják a kispirosként ismert motorvonatokat a szolnoki járműjavítóban. A szoljon.hu beszámolója szerint a régi piros vonatokat kékre festik, kicserélik a motorjukat, klímát szerelnek beléjük és utasterük is megújul. Új üléshúzattal, ledes világítással és kerékpártartóval is felszerelik őket. Szolnokon évente 25 ilyen motorvonatot korszerűsítenek. A járműjavítóban emellett új intercity kocsik is készülnek, havonta 3. Az üzem a Magyar Vagon 7 telephelye közül a legnagyobb. A vállalat 1600 dolgozójából 1100-an Szolnokon dolgoznak. Szolnokon 80 éve nem volt olyan meleg az augusztus, mint idén, írja a szoljon.hu. A havi középhőmérséklet bő 26 fok volt, csak nem 5 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Augusztus 6-án 40,2 fokot mértek, ami az új helyi rekord lett. A forróságot kevés eső kísérte. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén augusztusban a szokásos csapadékmennyiség kevesebb, mint harmada hullott. A nyár egészében is tovább nőtt a csapadékhiány, április elejétől augusztus végéig pedig mindössze a sok éves átlag körülbelül harmadának megfelelő eső esett. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
6: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tüsszögés, köhögés esetén az, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor utána dobjuk ki, mossunk a kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiség.
2: Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Kedves kedd délután, én Fodor Attila vagyok. Adjenek boldog névnapot! 1966-ban ilyenkor mutatták be a Star Trek első epizódját. A sci-fi sorozatnak új évadai is vannak mostanában. Nálunk pedig egymás után jönnek a legjobbak, most éppen Tom Novi elsőre az Unexpected-del.
0: 102.4 Best FM.

hetektől visszaeshetnek a hőmérsékletek, és csapadékosabb napok várhatóak majd. Addig is azonban még kellemes, késő nyárias idő alakul ki majd a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap akár 33 fok is lehet a legmelegebb órákban, túlnyomóan napos időben lesz részünk. A délután során a Dunántúlon már megnövekedhet a felhőzet, ott elszórt záporok is lehetnek. Csütörtökön 28 fok körül tetőzik a hőmérséklet, ekkor már több felhő lehet felettünk is, és olykor záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél északnyugatira fordul, és országosan megélénkül. A pénteki nap szeles, felhős, csapadékos időt hozhat majd, 28 fok körüli csúccsal. A szombati nap felhős, olykor esős időt hoz majd, és 23 fok körüli maximumot, ahogy a vasárnap is, ekkor is nagy eséllyel lehetnek esők, záporok, viszont ekkor már némileg enyhülhet a szél. A legjobb zenék között most a Young Heart, Run Free, ez is szerepelt a Romeo és Julia című filmben a 90-es években. Kim Mazel énekel.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, és most jönnek a programajánlatok is. Éjszakai fényfutás pénteken este 7-től itt Szolnokon, a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok péntek és vasárnap között a Cifra kertben. Pénteken fellép majd Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, szombaton Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, szombaton kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. Gulyás Liget ezen a héten pénteken és szombaton a Tisza Ligetben. Pénteken lesz jótékonysági főzés, fellép majd a Kék Virág Trió és a Tehén Tánc zenekar, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje látható. Szombaton már kora délelőttől indulnak a programok, 11 órától fellép Béorsika, 14 órától Teréki Kata, 16.30-tól a Kék Virág Trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje. 19 órától látható a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar, majd 9-től a She Sharps koncertje tekinthető meg. Kivilágos kivirattig, kisújszálláson a Városháza Parkban szombaton már reggel 9-től, bemutatókkal, az UV Trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8 órától pedig az Airi Mafia koncertje látható majd. A Sydney olimpiai játékok zenéje volt Vanessa Marozzi dala, Absolutely Everybody.

0: 102.4 Best FM-en közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. A Kunszentmártoni 3-as körös hídon szerdán dolgozni fognak, emiatt napközben alkalmanként 10-15 percre teljes útzára kell ott számítani. Csütörtökig a 33-as út Füzesabony-Debrecen közötti szakaszán az 52-es-57-es kilométerek között burkolatjavítási munkálatokat végeznek. Teljes útzára kell számítani Albertirsán a Dánosi utcában. Cegléden a Szőlőköz vezető úton karbantartást végeznek. Szarvas és Mezőhegyes között az úthibákat javítják. A 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél van útszűkület. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. A 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön zajlik a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Bárándés-Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani a 4231-esen. Jász-Alsó-Szentgyörgy és Szentlőrinckáta között közműépítési munkát végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Albertirs és Dán-Szentmiklós között útszűkület van. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Mi játsszuk a legjobb zenéket, mi vagyunk a 102.4 Best FM, ezúttal pedig Nana és a Lonely a 90-es évekből.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Visszatérhet a hőség. A Tisza víz hiányára keresnek megoldást. Családi nappal ünnepelt a szandaszőlősi iskola. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 8-a van, Kent. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, hogy jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kellene ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: Magyar és kínai vízügyi szakemberek közösen keresnek hosszú távú megoldásokat a Tisza vízhiányára, írja a szoljon.hu. A folyó helyzete idén nyáron Szolnoknál is komoly gondot okozott. Rekord alacsony vízállást mértek, és az ivóvízellátás biztonsága érdekében úszó vízkivételi művet, valamint mobil szivattyúkat telepítettek. A most indult 3 éves együttműködésben a Tisza és egy hasonló problémákkal küzdő kínai folyó vízgazdálkodási tapasztalatait vetik össze. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet több vizet megtartani és jobban elosztani, valamint hatékonyabban kezelni az aszályos időszakokat és a hirtelen érkező nagy víztömegeket. Hagyományos családi napjával ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a szandaszőlősi általános iskola, számolt be a szoljon.hu. Az őszi vigasságon a diákok, szülők és pedagógusok közösen töltötték az időt. Az osztályok főzőversenyén a bográcsos ételek mellett grillezett és tárcsán készült fogásokkal is készültek. A gyerekek aszfaltrajzoláson és hajfonóversenyen indulhattak, illetve újrahasznosított anyagokból készült ruhákat is bemutattak. A családokat sport és ügyességi feladatok is várták. Újdonságként pedig a virtuális kajakozást is ki lehetett próbálni. Tovább tart az extrém kisvizes időszak a Tiszán. Szolnoknál hétfő reggel mínusz 340 cm-es vízállást mértek, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. A folyó szintje alig változik, és továbbra sem érkezett számottevő csapadék a térségbe. A Tiszató vízszintje kiskörénél 610 cm, ennél alacsonyabbra már nem engedhetik a nyári vízszintet. A tározóban ezért nincs olyan víztartalék, amelyet még fel lehetne használni. A vízügyi igazgatóság már korábban korlátozta a mezőgazdasági vízfelhasználást. Jelenleg az engedélyezett mennyiség felét lehet kivenni. A korlátozás betartását fokozottan ellenőrzik. Több kisújszállási oktatási intézményt is felújítanak. A fejlesztések összértéke meghaladja a 343 millió forintot, írja a szoljon.hu. Az új tanévre elkészült a Móricz Zsigmond gimnázium főépületének és kollégiumának korszerűsítése, valamint a Kossuth Lajos általános iskola tornaterme is. A munkák azonban ezzel nem értek véget. Jelenleg a művészeti iskolában és a Kádas György egymi kollégiumában dolgoznak. Utóbbi a mostani fejlesztések legnagyobb beruházása, 185 millió forintot fordítanak rá. Az iskolák környezetét is rendbe tették. Az iskola kezdése elkészült a gimnázium és a református templom előtti járda felújítása. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében, és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
4: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Karikó Katalin, Nobel-díjas kutatóbiológus kapta idén a Szolnok díszpolgára címet, írja a szoljon.hu. A Szolnokon született tudóst az mRNS technológia területén végzett kutatói munkájáért és nemzetközi eredményeiért tüntették ki. Karikó Katalin nem tudott személyesen részt venni a díjátadón. Az elismerés november 12-én a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvényen veszi át a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A kutató 2023-ban kapott orvosi élettani Nobel-díjat az mRNS alapú vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésekért. Teljesen felújítják a kispirosként ismert motorvonatokat a szolnoki járműjavítóban. A szoljon.hu beszámolója szerint a régi piros vonatokat kékre festik, kicserélik a motorjukat, klímát szerelnek beléjük és utasterük is megújul. Új üléshúzattal, ledes világítással és kerékpártartóval is felszerelik őket. Szolnokon évente 25 ilyen motorvonatot korszerűsítenek. A járműjavítóban emellett új Intercity kocsik is készülnek, havonta 3. Az üzem a Magyar Vagon 7 telephelye közül a legnagyobb. A vállalat 1600 dolgozójából 1100-an Szolnokon dolgoznak. Szolnokon 80 éve nem volt olyan meleg az augusztus, mint idén, írja a szoljon.hu. A havi középhőmérsékletből 26 fok volt. Csak nem 5 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Augusztus 6-án 40,2 fokot mértek, ami az új helyi rekord lett. A forróságot kevés eső kísérte. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén augusztusban a szokásos csapadékmennyiség kevesebb, mint harmada hullott. A nyár egészében is tovább nőtt a csapadékhiány, április elejétől augusztus végéig pedig mindössze a sok éves átlag körülbelül harmadának megfelelő eső esett. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
5: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tüszögés, köhögés esetén az, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor utána dobjuk ki, mossunk a kezet, emellett nyilván a változatos étrend odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiség.
1: Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ezen a napon született Kincses Veronika színésznő, Ördög Nóra műsorvezető és Lékó Péter sakkmester is. 1990-ben pedig Jon Bon Jovi uralja az amerikai listát ilyenkor a Blaze of Glory-val. Ugyancsak az amerikai listán volt népszerű Pitbull dala, vele folytatjuk I Know You Want Me.
0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék.

péntektől visszaeshetnek a hőmérsékletek, és csapadékosabb napok várhatóak majd. Addig is azonban még kellemes, késő nyárias idő alakul ki majd a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap akár 33 fok is lehet a legmelegebb órákban, túlnyomóan napos időben lesz részünk. A délután során a Dunántúlon már megnövekedhet a felhőzet, ott elszórt záporok is lehetnek. Csütörtökön 28 fok körül tetőzik a hőmérséklet, ekkor már több felhő lehet felettünk is, és olykor záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél északnyugatira fordul, és országosan megélénkül. A pénteki nap szeles, felhős, csapadékos időt hozhat majd, 28 fok körüli csúccsal. A szombati nap felhős, olykor esős időt hoz majd, és 23 fok körüli maximumot, ahogy a vasárnap is, ekkor is nagy eséllyel lehetnek esők, záporok, viszont ekkor már némileg enyhülhet a szél. Egy nagy dobás összejött nekik Charles és Eddie, és ezúttal a Would I Lie to You itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most jönnek a programajánlatok is. Éjszakai fényfutás pénteken este 7-től itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok péntek és vasárnap között a Cifra kertben. Pénteken fellép majd Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, szombaton Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca Együttes, Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, szombaton kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma Együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. Gulyás Liget ezen a héten pénteken és szombaton a Tisza Ligetben. Pénteken lesz jótékonysági főzés, fellép majd a Kék Virág Trió és a Tehén Tánc zenekar, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje látható. Szombaton már kora délelőttől indulnak a programok, 11 órától fellép Béorsika, 14 órától Terjéki Kata, 16.30-tól a Kék Virág Trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje. 19 órától látható a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar, majd 9-től a She Sharps koncertje tekinthető meg. Kivilágos kivirattig, kis új szálláson a Városháza Parkban szombaton már reggel 9-től, bemutatókkal, az UV trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8 órától pedig az Airi Mafia koncertje látható majd. Orsovai René és Denis közöse jön ezen a kedd délutánon, másként látom a 102.4 Best FM-en.

A 102.4 Best FM-en közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. A Kunszentmártoni 3-as körös hídon szerdán dolgozni fognak, emiatt napközben alkalmanként 10-15 percre teljes útzára kell ott számítani. Csütörtökig a 33-as út Füzesabony-Debrecen közötti szakaszán az 52-57-es kilométerek között burkolatjavítási munkálatokat végeznek. Teljes útzára kell számítani Albertirsán a Dánosi utcában. Cegléden a Szőlőköz vezető úton karbantartást végeznek. Szarvas és Mezőhegyes között az úthibákat javítják. A 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél van útszűkület. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. A 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön zajlik a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 442-esen Rákóczi Újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton

Szűkület van, útépítése kell számítani, Miller telep után csataszög felé. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztülhajtani. Olyan is volt, hogy az angolista első öt helyén csak egy sirendalok szerepeltek. Az énekestől a Shivers-t hallgatjuk a 102.4 Best-en.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Visszatérhet a hőség. A Tisza víz hiányára keresnek megoldást. Családi nappal ünnepelt a szandaszőlősi iskola. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 8-a van, Kent. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint ma és holnap 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a hőség és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kevenni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
1: Magyar és kínai vízügyi szakemberek közösen keresnek hosszú távú megoldásokat a Tisza vízhiányára, írja a szoljon.hu. A folyó helyzete idén nyáron Szolnoknál is komoly gondot okozott. Rekord alacsony vízállást mértek, és az ivóvízellátás biztonsága érdekében úszó vízkivételi művet, valamint mobil szivattyúkat telepítettek. A most indult 3 éves együttműködésben a Tisza és egy hasonló problémákkal küzdő kínai folyó vízgazdálkodási tapasztalatait vetik össze. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet több vizet megtartani és jobban elosztani, valamint hatékonyabban kezelni az aszályos időszakokat és a hirtelen érkező nagy víztömegeket. Hagyományos családi napjával ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a szandaszőlősi általános iskola, számolt be a szoljon.hu. Az őszi vigasságon a diákok, szülők és pedagógusok közösen töltötték az időt. Az osztályok főzőversenyén a bográcsos ételek mellett grillezett és tárcsán készült fogásokkal is készültek. A gyerekek aszfaltrajzoláson és hajfonó versenyen indulhattak, illetve újrahasznosított anyagokból készült ruhákat is bemutattak. A családokat sport és ügyességi feladatok is várták. Újdonságként pedig a virtuális kajakozást is ki lehetett próbálni. Tovább tart az extrém kisvizes időszak a Tiszán. Szolnoknál hétfő reggel mínusz 340 cm-es vízállást mértek, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. A folyó szintje alig változik, és továbbra sem érkezett számottevő csapadék a térségbe. A Tiszató vízszintje kiskörénél 610 cm, ennél alacsonyabbra már nem engedhetik a nyári vízszintet. A tározóban ezért nincs olyan víztartalék, amelyet még fel lehetne használni. A vízügyi igazgatóság már korábban korlátozta a mezőgazdasági vízfelhasználást. Jelenleg az engedélyezett mennyiség felét lehet kivenni. A korlátozás betartását fokozottan ellenőrzik. Több kisújszállási oktatási intézményt is felújítanak. A fejlesztések összértéke meghaladja a 343 millió forintot, írja a szoljon.hu. Az új tanévre elkészült a Móricz Zsigmond gimnázium főépületének és kollégiumának korszerűsítése, valamint a Kossuth Lajos általános iskola tornaterme is. A munkák azonban ezzel nem értek véget. Jelenleg a művészeti iskolában és a Kádas György egymi kollégiumában dolgoznak. Utóbbi a mostani fejlesztések legnagyobb beruházása, 185 millió forintot fordítanak rá. Az iskolák környezetét is rendbe tették. Az iskola kezdése elkészült a gimnázium és a református templom előtti járda felújítása. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
3: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
1: Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Hogy mi áll ennek hátterében, és mit kell tennünk ilyen helyzetben, arról Szűcs Brigittát, az Országos Mentőszolgálat szóvívőjét halljuk.
4: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan, hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
1: Karikó Katalin, Nobel-díjas kutatóbiológus kapta idén a Szolnok díszpolgára címet, írja a szoljon.hu. A Szolnokon született tudóst az mRNA-s technológia területén végzett kutatói munkájáért és nemzetközi eredményeiért tüntették ki. Karikó Katalin nem tudott személyesen részt venni a díjátadón. Az elismerés november 12-én a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvényen veszi át a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A kutató 2023-ban kapott orvosi élettani Nobel-díjat az mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésekért. Teljesen felújítják a kispirosként ismert motorvonatokat a szolnoki járműjavítóban. A szoljon.hu beszámolója szerint a régi piros vonatokat kékre festik, kicserélik a motorjukat, klímát szerelnek beléjük és utasterük is megújul. Új üléshúzattal, ledes világítással és kerékpártartóval is felszerelik őket. Szolnokon évente 25 ilyen motorvonatot korszerűsítenek. A járműjavítóban emellett új intercity kocsik is készülnek, havonta 3. Az üzem a Magyar Vagon 7 telephelye közül a legnagyobb. A vállalat 1600 dolgozójából 1100-an Szolnokon dolgoznak. Szolnokon 80 éve nem volt olyan meleg az augusztus, mint idén, írja a szoljon.hu. A havi középhőmérséklet bő 26 fok volt, csaknem 5 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Augusztus 6-án 40,2 fokot mértek, ami az új helyi rekord lett. A forróságot kevés eső kísérte. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén augusztusban a szokásos csapadékmennyiség kevesebb, mint harmada hullott. A nyár egészében is tovább nőtt a csapadékhiány, április elejétől augusztus végéig pedig mindössze a sok éves átlag körülbelül harmadának megfelelő eső esett. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
5: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tüsszögés, köhögés esetén az, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor utána dobjuk ki, mossunk a kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiség.
1: Igazi nyári idő várható térségünkben. Sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. Délutánonként 32 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. A reggelek még kellemesen frissek lesznek, nagyjából 16 fokos minimumokkal. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik az időjárásban. Egy hideg front érkezik, amely záporokat és zivatarokat is hozhat.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 1979-ben született Alicia Moore, vagyis Pink, ezen a napon van a születésnapja Wiz Khalifának, és most ünnepelne Timberling, vagyis Avicii. Zenei kínálatunkban azonban Robbie Williams és Kylie Minogue kettőse, az emlékezetes duett, a Kids hallható már is.
0: 102.4 Veszte fel.

péntektől visszaeshetnek a hőmérsékletek, és csapadékosabb napok várhatóak majd. Addig is azonban még kellemes, késő nyárias idő alakul ki majd a térségben. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap akár 33 fok is lehet a legmelegebb órákban, túlnyomóan napos időben lesz részünk. A délután során a Dunántúlon már megnövekedhet a felhőzet, ott elszórt záporok is lehetnek. Csütörtökön 28 fok körül tetőzik a hőmérséklet, ekkor már több felhő lehet felettünk is, és olykor záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. A szél északnyugatira fordul, és országosan megélénkül. A pénteki nap szeles, felhős, csapadékos időt hozhat majd, 28 fok körüli csúccsal. A szombati nap felhős, olykor esős időt hoz majd, és 23 fok körüli maximumot, ahogy a vasárnap is, ekkor is nagy eséllyel lehetnek esők, záporok, viszont ekkor már némileg enyhülhet a szél. Köszi, hogy együtt töltjük a kedd délutánt, most cserébe itt van Berkes Olivér dala.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most jönnek a programajánlatok is. Éjszakai fényfutás pénteken este 7-től itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok péntek és vasárnap között a Cifra kertben. Pénteken fellép majd Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, szombaton Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, szombaton kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. Gulyás Liget ezen a héten, pénteken és szombaton a Tisza Ligetben. Pénteken lesz jótékonysági főzés, fellép majd a Kékvirág trió és a Tehén Tánc zenekar, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje látható. Szombaton már kora délelőttől indulnak a programok, 11 órától fellép Béorsika, 14 órától Teréki Kata, 16.30-tól a Kékvirág trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje. 19 órától látható a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar, majd 9-től a She Sharps koncertje tekinthető meg. Kivilágos kivirattig, kis új szálláson a Városháza Parkban szombaton már reggel 9-től, bemutatókkal, az UV trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8 órától pedig az Airi Mafia koncertje látható majd. Jön a Superhero, és az utolsó boldog nyár. A következőre még várni kell.

A 102.4 Best FM-en közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. A Kunszentmártoni 3-as körös hídon szerdán dolgozni fognak, emiatt napközben alkalmanként 10-15 percre teljes útzára kell ott számítani. Csütörtökig a 33-as út Füzesabony-Debrecen közötti szakaszán az 52-57-es kilométerek között burkolatjavítási munkálatokat végeznek. Teljes útzára kell számítani Albertirsán a Dánosi utcában. Cegléden a Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. Szarvas és Mezőhegyes között az úthibákat javítják. A 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél van útszűkület. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. A 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön zajlik a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Bárándés-Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani a 4231-esen. Jász-Alsó-Szentgyörgy és Szent Lőrinc káta között közműépítési munkát végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet autózni. Albertirs és Dán-Szent Miklós között útszűkület van. Útépítésre kell számítani Millértelep után Csataszög felé. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Mára ennyi, köszi a figyelmet, Fodor Attila vagyok, nem sokára majd a Night Shift, de előtte még itt van Kelly Rowland és a Work.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Matekból átlagosan, szövegértésből az alatt teljesítettek a magyar diákok. Több mint 1000 hektárnyi új erdő jöhet létre, jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően, szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. A tárcavezető pozitívumként említette, hogy diákjaink kiemelten környezettudatosak. Itthon egyébként 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program az évtized végén. Az élő környezetért felelős minisztérium közlése szerint ezen kívül a településfásítási program keretében további 317 ezer fát ültetnek el. Az a terv, hogy 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jöjjön létre. A tárca hangsúlyozta, nem egyszeri faültetési akcióról van szó, hanem összehangolt programról, amely javítja Magyarország környezeti állapotát. Az ültetendő fajokat termőhely, vízenlátottság, klímakitettség és természetvédelmi szempontok alapján választják ki, előnyben részesítve az őshonos fákat. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte, ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Ősi állat feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik, holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Minden este más-más a stílus, de mindig 120 percnyi mix. A legeslegelején 6 és 8 óra között, és ha már connected, hát akkor a funky szerelmesei nagyon jól tudják, hogy nekik bizony kedden kell nagyon ránk csatlakozni. Ami ma van, úgyhogy mostantól funky, mixben 120 percen keresztül 6-7-ig velem, White Boy-jal, 7-től 2-i rezidensünk, DJ Hangyával a lemezjátszók mögött.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. White Boy.
1: Best FM Night Shift. Itt találtok meg minket Facebookon és Instagramon, de lehet a Jó Öreg Viber számunkat is használni. 06

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Ha valaki ismételni szeretne, vagy pótolni, mert lemaradt rólunk bármely napról 6 és 8 óra között a Mixcloud a megfejtés, a Nightshift lemezlovasok ide töltik fel korábbi mixeiket. Mixcloud.com/DJ White Boy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ott megteheti. Vegyesen van minden, pont úgy, mint ahogy itt is szoktunk játszani. Hétfőtől vasárnapig mindent. Funkit, hip-hopot, R&B-t, Classic House-t, Chill Lounge és Deep House mixeket. Mixcloud.com/DJ White Boy, a mixek mellett ott vannak a tracklisták is.

amilyen gyorsan pörgött Bobby Brown nyelve az előző percekben, pont olyan villámsebességgel fogja majd pakolni a funkit a következő órában is. DJ Hangya, keddi rezidensünk, gyors helycsere, héttől már ő áll a lemez játszok mögött, és még egy órán keresztül funkit mixel itt a Best of a Night Shift második órájában. Szóval pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Kevesebben hajóztak, de többen komposztak a Balatonon. Műkincs tolvajok csaptak le Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A valahamért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett, augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Bonyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben, a kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
1: Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Ellopták Renoir három festményét egy múzeumból Dél-Franciaországban. A riasztó reggel 6 körül szólalt meg. A rendőrök 5 perc múlva már a helyszínen voltak, de a képek addigra eltűntek. A két tolvaj eredetileg 4 műalkotást vitt magával, menekülés közben azonban elejtettek egyet. Nagy erőkkel keresik őket, a festmények mintegy 9 millió eurót érhetnek. Nagyrészt derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na,
4: jó esélyt a kedves hallgatóknak.
3: A funky Wikipedia, ez a felvezető, ez a tiririririri, ez valahonnan nyúlás, nem? Vagy csak marhára emlékeztet valamire?
4: Nem tudom, de hát biztos valaki...
3: Te nem tudod, hát akkor ki tudja, én? Hangya, ne szórakozzál már!
4: De várja már, én nem zene elméleti enciklopédia vagyok.
3: Jó, lehet, nem, de hogy maga ez a felvezetés.
4: Ez ja, hogy ez a motívum. Igen. Nem tudom, majd mindjárt megvakarom a fejem, és akkor előjön.
3: Jó van, akkor egyikkel vakard, a másikkal mixelj, funky még egy órán keresztül mostantól DJ Hanyával a lemezjátszok mögött.
0: A legjobb

0: DJ hangja.
1: Mi volt a kifogás ezzel a dallal kapcsolatban, a buliban?
2: Igen, ami most szólalattunk.
1: Hát,
2: hogy odajött hozzám egy hölgy, és a buli közepén mondta, hogy jó a zene, csak ne játszok már ilyen férfias zenéket.
1: Az mi, hogy férfiak, ahhoz már férfi a zene, a férfiak énekelnek benne?
2: Nem tudom, lehet, hogy kicsit keményebb hangzású, vagy a, nem tudom, a ritmikája, vagy nem tudom, tehát nyilván a jó oldaláról próbáltam megközelíteni a dolgokat. Mondtam, hogy jó, hogy persze lesznek csajos zenék, hát hogy ne? Hát mindig vannak.
1: Ennyi. Itt is lesznek még, van még rá bőven idő, hiszen egészen 8-ig hangyál a lemezjátszók mögött.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: A Justin Timberlake a Trolls filmeknek az olyan...
2: Na, de ez már kellően csajos, nem? Mert ugye az előzőekben ugye
1: ja, igen,
2: a történet
1: igen,
2: a férfi a zenékkel kapcsolatban.
1: Igen. Bár most már nem arra gondoltál, hogy egy Justin Timberlake-nek női hangja van.
2: Nem.
1: A hörsök hangú Justin,
2: nem, hát olvannak érte a női társadalom nagyszámú tagjai.
1: Így. Na, szóval, hogy ami Justin Timberlake a Trollsnak, vagy nem is azt akartam mondani, hogy ami Shakira a foci világbajnokságoknak, az Justin Timberlake a Trolls filmeknek, nem? Tehát, hogy megcsinált az elsőnek a betétdalát, megcsinált a harmadiknak a betétdalát. Egyébként soha nagyobb baj a filmstúdióknak ne legyen. Ugye megy mindig a találgatás, hogy Trolls negyedik rész mikor lesz, stb. Hát odáig már esélytöttünk, hogy annak is majd a Justin Timberlake fogja csinálni a zenét. Szóval képzeld el, a Trolls negyedik része az azért nem lesz,
2: miért?
1: Mert kénytelenek a Shrek ötödik részét csinálni.
2: Ó,
1: Isten!
2: Jó, hát akkor majd utána lesz.
1: Igen, úgyhogy így. Egyébként...
2: De én megvárom az énekei harmadik részét.
1: Az nekünk kimaradt még a második is, pedig az
2: igen,
1: nagyon...
2: Igen, nézzétek meg, nagyon jó.
1: Jó, majd figyelj, mi most kezdtünk el, hogy most már látjuk, hogy jönnek így azért az ilyen bekuckózósabb hétvégék, hogy most találtuk azt, hogy vagy szombat este, vagy vasárnap este lesz ilyen családi mozinézés.
2: Na de te DJ-ként hogy tudsz bekuckózni?
1: Hát vasárnap este.
2: Ja, vasárnap.
1: Ezt csak ilyen opciónak meghagytuk a gyerekeknek, hadd higgyék, hogy ők döntenek, nem? Vasárnap esténként. Úgyhogy most kezdtük a Zootropolis-szal.
2: Annak kijött a második, ugye?
1: Igen, úgyhogy, és akkor igen, és akkor felvetült ez, vagy feljött az ötletnek, és hogy a szinget el kéne kezdeni előről a táncoló és éneklő malacokkal, akik ugye nyomják, hogy Shake It Off, az nagyon-nagyon tetszik. Na, a Hangya viszont nem a Shake It Off-ot nyomja, hanem a Funkit. Egészen nyolcig itt a Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Na és akkor a lurkokat, meg akkor múlt héten akkor elindítottak te is intézménybe, hogy kell.
2: Oh, hogy ne.
1: Hogy van most 3-2? Egy még otthon?
2: Egy még otthon, de jövőre a harmadik is, és akkor mind a hárman még óvisok lesznek.
1: És akkor egy picikét fel tudtok lélegezni majd ti is szeptemberben.
2: Igen, valószínűleg.
1: Jó van. Hát akkor mi megköszönjük szépen ezt az órát. Véget
2: ért. Szívesen máskor is jövő héten.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy akkor ez legyen annyira, hogy figyelj, ne várjunk már keddig. Gyere már vissza pénteken, létszik.
2: Extra péntek? Jó.
1: Ha belefér.
2: Bele.
1: Gyere. Hello.
2: Szia.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Kezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Több száz dinnyárust ellenőriztek, holnap még nyárias idő lesz, de jön a változás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napi rend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A tervek szerint országosan jövő év augusztus 20-ától vezetik majd be a programot. Ismét megyék lesznek a vármegyék és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen, 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A rendelkezés októbertől lesz érvényben. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Ismét drágult a benzin. A tegnapi emelkedés után ma újabb átlagosan 5 forintos növekedést tapasztalhatnak a vásárlók. A gázolajnál nem történt változás. 1 liter 95-ös átlagára így 622, a dízelé pedig 697 forint most, írta a holtankoljak.hu. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. A részleteket Eitmann Norberttől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől hallják.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Az érintettek tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel pályázhatnak október végéig elektronikus úton. Az eredményeket majd novemberben hirdetik ki. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Azt hiszem, a Nőklapja elődje volt a Lányok Asszonyok nevű magazin, ami egészen 1990-ig jelent meg. Hát nálunk is lesznek lányok is, meg asszonyok is a következő órában. Just a Girl a No Doubt-tól, I'm Every Woman Whitney Houston-tól, és a sor legelején egy Uptown Girl a Westlife-tól.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, még nincs hivatalos végeredmény azzal kapcsolatban, hogy a 2027-es Super Bowl félidei showt ki fogja csinálni. Hallottunk itt már Miley Cyrusról, Petykákat, a Backstreet Boysról, és a most érkező Christina Aguilera.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Best FM, a legjobb zenék ma lenne. 37 éves Tim Bergling, vagyis Avicii. Az az Avicii, aki leges legnagyobb sikerét ugyanannak az Etta James Simple-nak, a Something Gotta Hold On Me egy kis kivágott részének köszönheti, amelyet Flo Rida is felhasznált a most érkező dalában. Érkezik a Good Feeling itt a Best FM.

Beszéltem a legjobb zenék, az Outkast 5. albuma, a dupla album, gyakorlatilag a két énekes egy-egy szóló albuma együtt. André 3000 csinálta a Love Below-t, a Big Boy pedig a Speakerboxot. Erről a dupláról jön most a Hey Ya!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél, több megyében pusztítottak tarló és bozót tüzek, rendszerhiba okozott fennakadást brit reptereken. Villányi Eszter vagyok. A valahamért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Tarló és bozót tüzek pusztítottak több megyében is a szárazság miatt. A katasztrófa védelem közlése szerint Bács-Kiskunban, Kundacs közelében az ajnövényzet kapott lángra egy nagy erdős bokros területen. Csongrád-Csanádban Röszkénél gyulladt ki egy bozótos, mint egy másfél hektáron. Tolnában Szálkán 4 hektáron égett a tűz, és 30 méter hosszan az erdő alja is meggyulladt. A Veszprém megyei Homokbödögén egy erdősáv égett. Kisiklott egy vonat Baranyában, miután a vasúti pályára dőlt fának ütközött. A MÁV Inform közlése szerint a Bajáról Dombóvárra tartó vonaton senki sem sérült meg. Várhatóan több napig pótlóbusz közlekedik majd az érintett szakaszon. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Járatok százait kellett törölni brit reptereken a légirányítási rendszer meghibásodása miatt. Mostanra sikerült kijavítani a hibát, így fokozatosan helyreáll a rend. A fennakadás főképp az induló járatokat érinti. Nagy-Britanniában legalább 200 járatot kellett törölni, a hiba elhárítása után pedig várhatóan több órás késéssel tudnak csak felszállni a gépek. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik, holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szeptember 8, vagyis a mai nap az írás tudatlanság elleni küzdelem világnapja. Úgyhogy ennek köszönhetően a Love Message-től majd mi is kapunk egy üzenetet, nem írásban, hanem dalban. Ez lesz majd a Love Message, ami pedig az órát indítja, nem más, mint a Pump It, a Black Eyed Peas érkezik már is itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best

Veszem a legjobb zenék. Ennél nagyobb baja egy filmstúdiónak sose legyen, hogy annyi sikeres projektet futott egyszerre, hogy néha az egyiket hanyagolni kell a másik miatt. Itt is ez a helyzet a DreamWorksnél. Azért nem készül el a Trollok negyedik része, mert a Shrek ötödik részével vannak elfoglalva. A Trolls első részének betét dalajon Justin Timberlake-től Can't Stop the Feeling itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, atlétikai világdöntő lesz a hétvégén Budapesten, ezt gondolom mindenki tudja, és hát ebből ugye ki lehet következtetni azt is, hogy emiatt rengeteg elterelés, korlátozás, szakaszos és időszakos lezárás lesz, leginkább az atlétikai stadion környékén, sőt már van is, mert igazából ma éjféltől lépett életbe a legtöbb korlátozás. Ezek nagy része egyébként egészen szeptember 14-én, hétfő 24 óráig tart.

Best FM a legjobb zenék. Petra Marklund nem gondolkodott sokat, hogy milyen művésznevet használjon. Felnyitotta a születési anyakönyvi kivonatát. Mikor is születtem? Szeptemberben? Akkor legyen a nevem szeptember. Egyébként szombaton ünnepli majd a születésnapján. Szeptember 12-én, Isten éltesse. Jön a Cry For You, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Volt olyan ország, ahol sátánizmus címszóval betiltották ezt a videoklipet, úgyhogy az ő kedvükért csináltak egy szoftosabbat, ahol Robbie Williams nem nyúzza meg saját.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Globális oktatási válságot mutatnak a PISA eredmények. Orosz diplomatákat utasított ki a kormány, jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. Itthon egyébként mintegy 6400 diák töltötte ki a teszteket. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Lódarazsak támadtak kirándulókra a napokban többször is a Kék túra egyik útvonalán a Prónai kilátónál, jelezték közösségi oldalukon az Ipolyvölgyi különleges mentők. A rovarok a második szinten található padba fészkelték be magukat. Nem egyszer a mentők segítségére is szükség volt, a csípések ugyanis percek alatt kialakuló életveszélyes állapotot, anafilaxiás sokkot is okozhatnak. A természetjárókat óvatosságra intik, mert a lódarazsak nyár végén, őszelején a legaktívabbak, és védik a fészküket. Sok magyar turista választotta Horvátországot, a magyar vendégek és vendégészakák száma is 7%-kal emelkedett az év első 7 hónapjában. Mintegy 440 ezer magyar döntött úgy, hogy déli szomszédunknál pihen. A legdinamikusabb 8%-os növekedés júliusban volt. Idén is a Kvarneröblöt, az Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben a magyar utazók. Ősi állat feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagyrészt derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szörnyű ezt kimondani, hogy ha élne, akkor még csak 37 éves lenne, de hát tudjuk előtt sajnos ez az igazság, szóval ma lenne 37 éves Avicii. És pont egy tízessel több Pink, mert hogy ő is ma, szeptember 8-án ünnepli a születésnapját, a Family Portrait érkezik hamarosan. Itt a Besten, a Maroon 5 után.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amely hát vitathatatlanul világsztárrá tette az énekesnőt. Kereken 20 évvel ezelőtt jelent meg, úgyhogy múlt héten egy 20. évfordulós limitált külön kiadást dobtak piacra ennek örömére. Most nem a harmadik, hanem az első album egyik kis lemeze, a Turn of the Lights.

FM, a legjobb zenék. A hívfertőzésben elhunyt jó barátjához írott búcsúdalnak indult ez a szerzemény, és aztán a korszak legnagyobb diszkó és klub klasszikusa lett belőle. Janet Jackson érkezik a Together Again-nel itt a Best-en, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Ugyan a 3 évvel ezelőtti Barbie moziban, nem ebben az eredeti formájában, csak apró picike részleteket felhasználva szerepelt az Aqua Cult klasszikusa, de azért a zenekar mégiscsak meglovagolta ezt a második hullámot, és gyönyörűen végig turnézták újból a világot. Nálunk jön az eredeti Barbie Girl a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha bármikor bárkiben felmerült volna a kérdés, hogy Martin Loren Picandéból hogy lett Martin Solveig, itt a válasz, kedvenc színésznője Solveig Don Martin után választotta ezt a művész nevet. Jó

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék, amikor a csapat énekes nője Evie Goffin anyai örömök elé nézett, és éppen ezért kénytelen volt szüneteltetni a részvételét a Lasgo nevű formációban. A csapat maradék két tagja Peter Lutz és Dave McCullen valóságos keretein belül próbálták megkeresni az utódot, akit meg is találtak Jelle van den Dahl személyében. Viszont tavaly Budapesten is már egy harmadik énekesnővel, Nikki Bornal volt látható és hallható a Lasgo. Ők érkeznek most itt a Besten, a Something című.

Best FM, a legjobb zenék, Black Attack után Back to Black, én pedig lelépek. Ennyi volt már a Night Shift, holnap szerda, pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. DJ Effendi lesz az, aki csatlakozik hozzám. Amy Winehouse jön, én megmegyek. Jó éjszakát, nem sokára talál.

0: about the sucker DJ. So listen, party people, while I got your attention, there's a few more things I'd like to mention. My name. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.